De bokszait a nenegyi miuttima a gaugóan a simójabbi, kia meg a dzsihiszkosgá de bácsumics, kia kosan, kia togo nio kacaga a dzsihiszkod masszok, kia meg nőnc kumács misti, Jane Masti, Kristen Sam, Lindsay Visitor, Doris Babish, kia meg a Julie Moore. Kia a dzsúni dzsabit szí meg a dzsúnc kumács, Betsy Longchop, Cheryl Apache, Jamie Little, hagó nem szí, higgen kább mike, kia a nóci szagaszi, Camille Chamel. Igen, meg végig azt hiszem, nem se so, hát csipíte viteg, no, csak a hó, nos, későbbet meg himmó jebbi. Most is, hogy szkom, de ne a hagda, ni, Terence Duff.